Not Letting Go. Bé, úgyse szerintem akkor nem derünk komplumá óra. Emléde nádekem tízzel, hogy jönnán hát lef Callum Turner. Jöderli regyet lúra le stúdió, bistáhtam fó muzika zsdída, hú a parti menek kedden rumored, leszert kumparti mell headline ta kóa selán, ta szenan díjra. Dua Lipa, only don't start now.